0: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel köszöntöm Magyar Péter miniszterelnök urat, az ülés valamennyi résztvevőjét, vendégeinket és mindazokat, akik figyelemmel kísérik ezeket az ünnepélyes pillanatokat. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés, soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről a házbizottság javaslata alapján döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kész felemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a képviselő csoportok megállapodása alapján a mai napon napirenden kívüli felszólalásokra, interpellációkra, azonnali kérdésekre és kérdésekre nem kerül sor. Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a miniszterjelölteket az illetékes országgyűlési bizottságok meghallgatták, kinevezésüket támogatták. Az alaptörvény 16. cikkének 7. bekezdése szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. Dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök úr a mai napon tájékoztatta az Országgyűlést a miniszterek kinevezéséről. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy ismertesse köztársasági elnök úr levelét.
1: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnök asszony! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4. bekezdés C-pontja és a 16. cikk 7. bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára Bóna Szabolcs Jánost agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterré, Gajdos László Attillát élőkörnyezetért felelős miniszterré, Dr. Törőcsikné dr. Görög Mártát egészségügyi miniszterré, igazságügyi miniszterré, dr. Hegedűs Zsolt Csabát egészségügyi miniszterré, Kapitány Istvány gazdasági és energetikai miniszterré, Kármán András Miklóst pénzügyminiszterré, dr. Kátai Németh Vilmost szociális és családügyi miniszterré, Lannert Judit Orsolyát oktatási és gyermekügyi miniszterré, dr. Lőrinc Viktóriát vidék- és településfejlesztési miniszterré, dr. Orbán Anitát külügyminiszterré, Pósfai Gábort belügyminiszterré, dr. Ruf Bálint Györgyöt a miniszterelnökséget vezető miniszterré, dr. Ruszin Szendi Romuluszt honvédelmi miniszterré, Tanács Zoltánt tudományos és technológiai miniszterré, Tarz Zoltán Józsefet társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterré, valamint Vitézi Dávid Lászlót közlekedési és beruházási miniszterré 2026. május 13-ai hatállyal kineveztem. Budapest 2026. május 12. Tisztelettel! Dr. Sulyog Tamás, köztársasági elnök.
0: Tisztelt Országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult. Most kérem álljanak fel, amíg tisztelgünk a nemzeti zászló és a történelmi zászlók bevonulása előtt.
2: Házelnök asszony, Józsa Gábor őrnagy, a díszőrség parancsnoka, kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára.
0: Az engedélyt megadom.
2: Értettem. Zászlóvivők, díszőrhelyre, lépés! In! Tuj!

0: Zászlóvivők jobbra, balra, ott! Víz, állás!
1: Felkérem Magyar Péter miniszterelnök urat, mutassa be kormányának tagjait.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt minisztertársaim! Napra pontosan egy hónappal ezelőtt, április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született, Magyarország változást akar. Ezúton is és ismételten köszönöm minden honfitársunk kitüntető figyelmét és megelőlegezett bizalmát. Bár fiatal politikai közösség vagyunk, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, hogy mire és hogy kikre szavaznak. Szemben a riválisainkkal, a leköszönő megbukott kormánypárttal, a mi célkitűzéseink ismertek, azok Magyarország valós problémáiról szólnak, azokból indulnak ki, és azt is kijelöli, hogy hova akarunk eljutni. Nem csak szakértők százainak a bevonásával készült a mi programunk, de a 2 éves országjárásunk, amit mindenkinek javaslok, 2 éves országjárásunk során magyarok 100 000-einek a problémáit hallgattuk meg és ismertük meg. És itt hagyjálják meg egy pillanatra. 2024. novemberében egy miskolci gyermekvédelmi intézményben jártunk, ahol a Manócska részleg vizes blokja olyan emberekhez nem méltó állapotban volt, amit még talán a 30-as években a Szovjetunióban is elhűlve néztek volna. Penészes, mocskos, döbbenetes körülmények között élt, és valószínűleg még most is él, 19 súlyosan traumatizált, a családjából kiemelt 3 és 7 éves korú gyermek. És jártunk meg annyi ilyen és hasonló helyen, ahogy jártunk azokban a kórházakban, a szolnoki Hetényi Géza kórházban, a Váci Jávorszky Ödön kórházban, a Péterfi Sándor utcai kórházban, vagy éppen a János kórházban Budapesten, ahol megszokott és már-már természetes dolog volt, hogy nem találunk semmi, sem a betegek, sem az ott dolgozók fertőtlenítőszert, WC-papírt, de annál inkább penészes falakat, beázott várótermeket, ezeket sokkal gyakrabban. És miközben ez történt Magyarországgal, amely országot megnyomorították, kifosztottak, magára hagytak, a leköszönő magyar kormány több mint 1 000 milliárd forintot költött, fordított a saját kormányzati épületeinek, minisztériumainak luxus színvonalával fejlesztésére. Kedves képviselőtársaim, talán önök is látták, néhányan már reagáltak is rá. Jártunk tegnap többek között a Karmelita palotában, hívhatják kolostornak, attól még úgy néz ki, mint egy palota, illetve jártunk Rogán Antal luxus minisztériumában, és jártunk az eredetileg pénzügyminisztériumnak készült, de aztán belügyminisztériumá avanzsált épületben is. Tisztelt képviselőtársaim, én nagyon sok mindent láttam már az életem során, de amit tegnap találtunk, az még számomra is, az ott lévő minisztertársaim számára is sokkoló volt. Egészen megdöbbentő az a hivalkodó urizálás, kivagyiság, a patyomkin műépületek, szivarszobák, kilátók, luxus miniszteri szoba, faberakásos tárgyalók, amiket tegnap találtunk ezekben a hatalmon lévő kényelmére felhúzott épületekben. Ezek az emberek tudták és látták, hogy mi folyik a gyermekvédelmi intézményekben,
kórházakban, iskolákban pontosan látták önök, hogy hogyan szegényedik el az ország. Tudták, hogy százak fagynak meg telente a fűtetlen otthonaikban. Pontosan látták, hogy milyen körülmények között élnek a leginkább magukra hagyott gyermekek, és mégis tovább élvezték a közpénzmilliárdokból maguk számára kiutalt luxust. Igen, ön is, Rétvári Bence volt államtitkár úr. Szégyen, amit ezzel az országgal és a magyar emberek pénzével tettek, és újra csak azzal a kérdéssel tudok fordulni az ellenzékben ülő fideszes képviselő társaink felé, és azok felé, a társaik felé, akik már csak arra sem vették a bátorságot, hogy felvegyék a mandátumukat, hogy mégis hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente. Hogyan tudnak a saját lelkiismeretükkel elszámolni. Önök luxus palotákat építettek maguknak a magyar emberek pénzén, miközben milliók nyomorognak ebben a hazában. Szégyent hoztak arra, amit a demokratikus képviselet és felhatalmazás jelent Magyarországon. Nagyon-nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak. De mi ma, kedves képviselőtársaim, kedves minisztertársaim, nekiállunk ennek a feladatnak, elindulunk ezen az úton. A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormány olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni. A Tisza kormány működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel, mert csak így lehet visszaállítani az államba vetett és az utóbbi években elveszett bizalmat. A csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítunk ki, minden kiemelten fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz. És ha már itt tartunk, a miniszterelnökség nem költözik a Karmelita palotába, vagy épp a Rogáni luxus minisztériumba. Normális, szabályozott körülmények között visszaadjuk ezeket az épületeket a köznek, a magyar embereknek. A minisztériumok felsorolása egyben a prioritásainkat is kijelöli. A működő és emberséges Magyarország megépítésében természetesen a miniszterek egyenrangú partnerként vesznek részt, de a sorrend mégis kifejezi, hogy vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcsszerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első négy helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium, az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban. Az elmúlt két napban, kedves képviselőtársaim, a parlament vonatkozó bizottságai meghallgatták a felkért minisztereket és a kinevezésüket, valamennyi esetben nagy többséggel támogatták. Dr. Hegedűs Zsoltot kértem fel az egészségügyi minisztérium vezetésére és újjászervezésére. Kevés olyan szakember van ma Magyarországon, aki egyszerre lát rá az egészségügy mindennapi működési problémáira, az intézményrendszer strukturális hibáira és az orvos társadalom valós helyzetére. Hegedűs Zsolt orvosként évtizedek óta dolgozik azért, hogy a magyar egészségügy átláthatóbb, emberségesebb és szakmailag fenntarthatóbb legyen. Célunk,
hogy az állam újra garantálni tudja a biztonságos és hozzáférhető egészségügyi ellátást, minőségi egészségügyi ellátást minden magyar számára. Évente minimum 500 milliárd forinttal emeljük az állami egészségügyre fordított kiadásokat, és ösztöndíjprogramokat indítunk a legsúlyosabban érintett hiány szakmákban. Kívánom Hegedűs Zsolt főorvos úrnak, miniszter úrnak, hogy 4 év múlva a tárca élén elért eredményeit is olyan

Asszony a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánjaként, valamint az elmúlt évtizedekben végzett tudományos és szakmai munkájával egyértelműen bizonyította felkészültségét és intézményépítő képességét. Hatalmas munka áll előtte, ugyanis az elmúlt évtizedekben tudatosan építették le a jogállamot, a hatalom legyőzte a jogot, az egyéni érdek a törvényt, a nyers erő az alkotmányosságot. Pocs képviselőnek valami problémája van, vagy? Jó, oké. A következő időszak egyik legfontosabb feladata a magyar jogállam erkölcsi és intézményi helyreállítása lesz. A jogállam nem absztrakt fogalom. A haza egyenlő polgáraivá tesz minket, alattvalók helyett. Olyan országot kell építenünk, ahol a törvény ereje erősebb a hatalom erejénél, ahol a közérdek megelőzi az egyéni érdeket, és ahol az igazságszolgáltatásba vetett bizalom ismét természetes része lesz a magyar emberek életének. Sok sikert és jó egészséget kívánok miniszterasszony munkájához!

Az oktatási és gyermekügyi minisztérium vezetésére Lannert Juditot kértem fel, aki több mint 3 évtizede foglalkozik oktatáskutatással. Kiemelten fontos számára az oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítményének és a pedagógus pálya helyzetének a témája. Az egyenlőtlenségek megszüntetése. Kutatóként és elemzőként pontosan látta, végigkövette, hogyan szakadt ketté Magyarország az iskolapadokban is. Hogy miközben egy szűk réteg számára a világ legjobb egyetemei nyíltak meg, magyar gyermekek százezerei nőttek fel úgy, hogy már 5-10 éves korukban eldőlt. Kevesebb esélyük lesz az életben a boldogulásra, mint a társaiknak. Lannert Judit olyan oktatásért fog dolgozni, ami már a kisgyermek nevelésnél kezdődik, melynek során a gyermekek szorongás helyett kérdezni, gondolkodni és együttműködni fognak megtanulni, és talán ami a legfontosabb, hinni önmagukban. Olyan oktatásért, amelyben a pedagógusok, legyen szó bölcsődei dadusról, óvodai nevelőkről, tanárokról, a legmegbecsültebb tagjai a magyar társadalomnak. Miniszterasszony, jó munkát, jó egészséget kívánunk a munkájához!

Kármán András kértem fel a pénzügyminisztérium vezetésére. Kármán András az elmúlt évtizedekben a magyar gazdasági és pénzügyi élet egyik legfelkészültebb szakembereként dolgozott. Komoly tapasztalatot szerzett az államigazgatásban, államháztartásban, a pénzügyi stabilitás és a gazdaságpolitikai tervezés területén is. A következő években egyszerre kell helytállnia a költségvetés hitelességét, újraindítania, valamint a magyar gazdaság növekedését is támogatnia. Nehéz mondhatni drámai örökséget vesz át, amelynek igazi mélységei még csak most fognak feltárulni előttünk a következő napokban. Köszönöm Kármán Andrásnak, hogy támaszkodhatunk a hazaszeretetére, a szaktudására, ezen a kétségtelenül történelmi mértékű feladat megoldása során. És a munka még csak ezután kezdődik, elindítjuk az adócsökkentési programunkat, emeljük a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat, miközben helyre kell állítanunk a magyar állam pénzügyi hitelességét, és vissza kell szereznünk, haza kell hoznunk az uniós forrásokat. Miniszter úr, jó munkát, jó egészséget kívánok a munkájához!

Orbán Anitát. Arra kértem, hogy külügyminiszterként és miniszterelnök helyettesként is segítse a kormány munkáját. Diplomataként, energiapolitikai szakértőként és nemzetközi vállalat vezetőként egyaránt kiemelkedő tapasztalatot szerzett, pontosan ismeri a nemzetközi döntéshozatal működését és Magyarország mozgásterét. Orbán Anita arra kapott megbízást, hogy Magyarország újra erős, erős szövetséges és kezdeményező ország legyen. A célunk Magyarország nemzetközi kapcsolatainak helyreállítása és megerősítése. Újra a nyugati szövetségi rendszer megbecsült és kezdeményező tagjává kívánunk közösen válni, miközben következetesen képviseljük a magyar nemzeti érdekeket az Európai Unióban és a NATO-ban. Újjá fogjuk építeni közösen a visegrádi együttműködést is, mert Közép-Európa népei együtt erősebbek, mint külön-külön. Magyarország érdeke az, hogy újra bizalom, partnerség és stratégiai együttműködés kösse össze a térség országait. Miniszterasszonynak, miniszterelnök, helyettes asszonynak jó egészséget és jó munkát kívánok a következő évekre.

Ruf Bálint György vezeti a miniszterelnökséget. Közigazgatási tapasztalata, stratégiai gondolkodása és közéleti munkája kiválóan alkalmassá teszi arra, hogy a rendszerváltás koordinációjának egyik legfontosabb szereplője legyen. A miniszterelnökségre mi nem birodalmi központként tekintünk, nem egy óriás polipként, amely mindent maga alá gyűr, és nem a miniszterelnöki akarat végrehajtó gépezeteként, nem is propaganda üzemként, nem hazug nemzeti konzultációk és megalomán hatalmi tervek gyártó központjaként. A miniszterelnökségnek a magyar állam áramvonalas agyaként kell működnie, elnézést a képzavarért. Feladata lesz, örülök, hogy tetszik, Gergő, feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját, akkor megkövetlek. Feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját, hogy a kormányzati döntések gyorsak, figyelem, feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját, nyugalom, hogy a kormányzati döntések gyorsak, világosak és szakmailag megalapozottak legyenek, hogy az állam újra képes legyen tervezni, végrehajtani és hosszú távon gondolkodni. Miniszter úr munkájához jó egészséget és kitartást kívánok. Köszönjük, hogy itt van velünk.

Közben látom, hogy itt vannak még az Orbán bábok közül néhányan, akik jelentősen hozzárultak a magyar jogállam és demokrácia leépítésére. Május 31 a határidő. Kedves elnök urak, amíg le lehet mondani. Nem. Ez nem. Rosszabb? Na. Oké. Az agrár és élelmiszer gazdaságért felelős minisztérium vezetésére Bóna Szabolcsot kértem fel, aki agrármérnökként és vállalatvezetőként több évtizedes tapasztalatot szerzett a növénytermesztés, az állattenyésztés, az agrárkereskedelem és az agrárfinanszírozás területén. Amellett, hogy nagyszerű szakember és hazafi, Bóna Szabolcs egy makacs ember is. És a magyar vidéknek, a magyar agráriumnak most pontosan egy ilyen emberre van szüksége, olyanra, aki nem hajol meg az első nehézség előtt, aki tudja, milyen érzés végig dolgozni egy évet úgy, hogy egyetlen jégeső, asszály, fertőzés vagy rossz döntés tönkreteheti hónapok vagy akár évek munkáját. Bóna Szabolcs azért fog dolgozni, hogy a magyar agrárium és élelmiszer gazdaság újra becsületet, biztonságot és jövőt kapjon, és hogy a következő generáció számára is legyen értelme vidéken maradni, gazdálkodni, családot alapítani és továbbvinni azt a tudást, amely évszázadok óta megtartja ezt az országot. Miniszter úr, munkájához jó egészséget és sikereket kívánok!

Pósvai Gábort kértem fel a belügyminisztérium vezetésére. Pósvai Gábor pályafutása során nagy létszámú szervezeteket irányított Magyarországon és külföldön egyaránt. Operatív vezetőként pontosan tudja, hogyan lehet egyszerre hatékonyan és emberségesen működtetni komplex rendszereket. Az elmúlt években rendőrök, tűzoltók, büntetés végrehajtási dolgozók és titkos szolgálati munkatársak ezrei tanulták meg Magyarországon, hogy milyen érzés, amikor a politika elfoglalja, leuralja, ellehetetleníti a szakmájukat. A célunk az, hogy a rendvédelem újra kizárólag a törvényeknek és a magyar emberek biztonságának a szolgálatában álljon. Helyre fogjuk állítani miniszter úrral a rendvédelmi dolgozók megbecsültségét, kiszámítható életpályát és professzionális működési környezetet teremtünk számukra. A sport területén pedig az utánpótlás nevelésre, a szabadidős sport támogatására és egy egészségesebb társadalom megteremtésére helyezzük a hangsúlyt. Miniszter úr munkájához jó egészséget és sikereket kívánok!

az újonnan létrehozott élő környezetért felelős minisztérium vezetésére Gajdos Lászlót kértem fel, aki a Nyíregyházi Állatpark igazgatójaként közel 3 évtized alatt európai szinten is elismert intézményt épített fel. Azt egész Magyarország megtanulta, hogyha Gajdos László valamiben beleteszi a hatalmas szívét és lelkét, szaktudását, az sikerre viszi. Ezért kértem fel ennek a kulcsfontosságú tárcának az újjá alapítására és vezetésére. Felfoghatatlan, hogy a klímaváltozásnak ennyire kitett, elsivatakosodó és gyönyörű, de védelemre méltó természettel egyedülálló élővilággal rendelkező hazánknak nem volt az elmúlt másfél évtizedben környezetvédelemért felelős minisztériuma. Biztos vagyok benne, hogy ezen a nemzetegyesítő területen Gajdos László egy valódi nemzeti konszenzust fog teremteni, és meg fogja mutatni, hogy az élő környezetvédelme az igazi, kézzelfogható hazaszeretet. Miniszter úr munkájához sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok!

A gazdasági és energetikai minisztérium vezetésére Kapitány Istvánt kértem fel. Egyetlen magyar üzletember, üzleti vezető sem jutott olyan magasra, mint ő. Évtizedeken keresztül dolgozott a nemzetközi üzletélet legmagasabb szintjein, több kontinensen vezetett óriási szervezeteket, és pontosan látta azt is, hogyan működnek azok az országok, amelyek képesek voltak sikeres, versenyképes és önbizalommal teli nemzetet, gazdaságot építeni. És azt is pontosan látta, Magyarország hogyan maradt le. Hogyan lett egy tehetséges, szorgalmas, találékony országból Európa egyik legkiszolgáltatottabb gazdasága. Kapitány István feladata óriási. Az lesz, hogy Magyarország végre kitörjön abból a gazdasági modellből, amely az olcsó munkaerőre, az összeszerelő üzemekre és egy szűk elit mesterséges helyzetbe hozására épült. Hogy a magyar gazdaság újra termelékenységre, innovációra, technológiai fejlesztésekre és magas hozzáadott értékű magyar tudásra épüljön. Miniszter úr munkájához jó egészséget és sok sikert kívánok!

Ruszin Szendi Romuluszt kértem fel honvédelmi miniszternek. Tábornok úr katonaként és vezérkari főnökként, de tulajdonképpen egész életében a haza szolgálatát, a hazát szolgálta. Pontosan tudja, mit jelent felelősséget vállalni emberekért, döntéseket hozni nehéz helyzetben, és mit jelent szolgálni Magyarországot akkor is, amikor ezért nem járt taps. Ruszin Szendi Romulusz arra kapott megbízást, hogy helyreállítsa a honvédség szakmai tekintélyét, megbecsülését és ütőképességét. Hogy a magyar katonák újra azt érezzék, az ország bízik bennük, tiszteli őket és megbecsüli a szolgálatukat. És hogy Magyarországnak olyan honvédsége legyen, amelyre a magyar emberek biztonsággal és büszkeséggel tekinthetnek az év minden napján. Miniszter úr, a szolgálatához, a miniszteri tisztséghez jó egészséget és sikereket kívánok!

Vitézi Dávidot kértem fel a közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére. Vitézi Dávid nemzetközi tapasztalata, urbanisztikai tudása és stratégiai szemlélete egyedülálló ezen a területen. Kevés ember van az országban, aki ennyit tud a magyar vasútról, a városokról, a közterekről, az infrastruktúráról, és arról, hogy hogyan lehet egy országot működőbbé, élhetőbbé és korszerűbbé tenni. A magyar közlekedés és beruházások világa ma súlyos működési válságban van. Lerohadó pályaudvarok, késő vonatok, megszüntetett szárnyvonalak, be nem fejezett beruházások. Miközben Európa országai a 21. század közlekedését építették, a leköszönő, most jelen nem lévő miniszter inkább a saját birodalmát. Vitézi Dávidra az a munka vár, hogy Magyarországot újra mozgásba lendítse. Hogy a vasút újra a magyar modernizáció szimbóluma legyen. Hogy a vidéki emberek ne érezzék úgy büntetés közlekedni, hogy a magyar utak járhatóak legyenek. Hogy a beruházások végre a közjót szolgálják, ne politikai presztízs harcokat, vagy éppen magánérdekeket. Miniszter úr, a munkájához jó egészséget és nagyon-nagyon fényes sikereket kívánok.

A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére Kátai Németh Vilmost kértem föl, aki a magyar történelem első látássérült vak minisztereként vállalja ezt a szolgálatot. És talán éppen ezért érti pontosabban azt is, amit az állam az elmúlt években nem akart észrevenni. Mert végtelen hosszú azoknak a honfitársainknak a sora, akiket magára hagytak. Gyermekek, akiknek nem jutott biztonság, idősek, akik egy élet munkája után magányban és bizonytalanságban élnek. Fogyatékossággal élő emberek, egyszülős családok, betegek, szegények, láthatatlanná tett emberek milliói. Dr. Kátai Németh Vilmos feladata az lesz, hogy legyen a szociálpolitika a valódi gondoskodás, segítség, odafordulás, állami felelősségvállalás terepe. Erősítsük meg a gyermekvédelmet, az idős gondozást, a fogyatékossággal élők támogatását és a magyar családok biztonságát. Ebben a hazában végre senki ne érezze úgy, hogy egyedül maradt azért, mert gyenge, szegény, beteg vagy éppen segítségre szorul. Miniszter úr munkájához nagyon jó egészséget és sikereket kívánok. Köszönjük, hogy velünk van.

Tar Zoltánt kértem fel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetésére. Az elmúlt másfél évtizedben a kultúrát, a civil világot és sokszor még a nemzeti összetartozás ügyét is maga alá gyűrte a hatalmi logika. Pénzszórás, politikai alapon osztogatott támogatások és klientúra építés zajlott, miközben alkotók, közösségek, civil szervezetek és még az egyházak is kénytelenek voltak megtanulni, nem volt más választásuk, hogy a támogatások feltétele a lojalitás, leginkább a feltétlen lojalitás volt. A határon túli magyar közösségeket sokszor kampánydíszletként, vagy éppen szavazógépként használták, de nem jártak jobban a magyarországi kisebbségek sem. Mi ennek pontosan az ellenkezőjét szeretnénk felépíteni. Olyan országot, ahol a kultúra összeköt, a közösségek megerősödnek, a civil világot tisztelet övezi, és ahol minden magyar, éljen akár Budapesten, akár egy zsákfaluban, vagy a határon túl, ugyanahhoz a közös nemzethez tartozik, és ezt érzi is az év minden napján. Tar Zoltán miniszter úr munkájához jó egészséget és sikereket kívánok!

A Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetésére Tanács Zoltánt kértem fel. Nemzetközi tanácsadóként és vállalatvezetőként évtizedeken keresztül stratégiai és technológiai fejlesztési projekteket irányított Európában és más kontinenseken is. A magyar tudomány örökségével, magyar találmányokkal, magyar tudással erős alapokon állunk, de mégis azt látjuk, hogy itthon túl sok fiatal nő fel úgy, hogy azt érzi, az igazi jövő egy másik országba költözéssel kezdődik. Ezen változtatnunk kell, és változtatni is fogunk. Tanács Zoltán megbízatása, feladata az lesz, hogy a tudományból és a technológiából újra nemzeti önbizalmat, felemelkedést és közös jövőt tudjunk építeni. Miniszter úr, munkájához jó egészséget és nagyon fényes sikereket kívánok!

Lőrinc Viktória lesz a vidék és település fejlesztési minisztérium vezetője. Jogászként és önkormányzati tapasztalattal rendelkező országgyűlési képviselőként már korábban is egyébként bebizonyította szakmai felkészültségét, kitartását és közösségi elkötelezettségét. Az ő feladata az lesz, hogy visszaadja a magyar vidék önbecsülését, erejét és döntési szabadságát. Hogy visszaadjuk az önkormányzatok elvett hatásköreit, intézményeit, csökkentjük a területi egyenlőtlenségeket, és újra megerősítjük azokat a közösségeket, helyi közösségeket, amelyek évszázadokon keresztül megtartották ezt a hazát. Magyarország ugyanis ott van a somogyi falvakban, a borsodi utcákban, az alföldi tanyákon, a dunántúli kisvárosban és minden településen, ahol a magyar emberek dolgoznak, gyermeket nevelnek, közösséget építenek, vagy éppen csak szeretik az országot. Miniszter asszony, a munkájához jó egészséget és sikereket kívánok!

Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő társaim, az előttünk álló munka történelmi léptékű, két évtized rombolását, megosztását, lemaradását és bizalomvesztését kell helyrehoznunk úgy, hogy közben Magyarországot újra működő, élhető és önmagában bízó országgá tegyük. Nem állítjuk, hogy nem fogunk hibázni, fogunk, és ha hibázunk, el fogjuk ismerni, meghallgatjuk egymást, meghallgatjuk a szakmát, és meghallgatjuk a magyar embereket, és tesszük a legjobb tudásunk és lelkismeretünk szerint. Arra kérem az itt ülő képviselőket, hogy segítsék a munkánkat javaslataikkal, kritikáikkal és a valós problémák felmutatásával. Lehetnek és lesznek is vitáink, lehetnek és lesznek is nézetkülönbségeink, de a hazánk közös. És arra kérek minden magyar embert, akár ránk szavazott, akár nem, hogy kísérje figyelemmel a munkánkat, kérjen számon bennünket, vitatkozzon velünk, és szóljon, ha letérünk, letérnénk arról az útról, amelyen most közösen elindulunk. Magyarország minden magyar ember közös otthona, a most megalakuló kormány pedig minden magyar ember kormánya lesz. Isten áldja Magyarországot, Isten áldjon minden magyart, határon innen és túl. Köszönöm a figyelmüket!

0: Miniszterelnök úr, köszönjük gondolatait, köszönjük a kormány tagjainak bemutatását. Tisztelt Országgyűlés, most a kormány tagjainak ünnepélyes eskütétele következik. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsa Anna jegyzőasszonyt, olvassa elő az eskü szövegét, a tisztelt Országgyűlést pedig kérem, hogy állva hallgassuk meg az esküt.
1: Én,
2: Kátai Németh Vilmos.
3: Én, Tanács Zoltán.
4: Én, Tar Zoltán József.
5: Én, Lőrinc Viktória.
6: Én, Dr. Ruszin Szendi Romulus.
7: Én, Pósfai Gábor.
8: Én, Töröcsiknél Görög Márta.
9: Én, Orbán Anita.
10: Én, Huf Bálint György.
11: Én, Dr. Hegedűs Zsolt.
12: Én, Kárpán András.
13: Én, Vitézi Dávid László.
14: Én, Kapitány István.
15: Én, Gajdos László Attila.
16: Én, Ladner Judit.
17: Én, Bóna Szabolcs.
18: Fogadom,
19: hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
2: Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
4: Istenem, és ne segítsek!
0: Az Országgyűlés és a magam nevében a kormány tagjainak eredményes munkát, sok sikert és hozzá jó egészséget kívánok. Tisztelt Országgyűlés, most az esküt...

Tisztelt Országgyűlés, most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat. A kormány tagjait pedig kérem, hogy kézjegyükkel lássák el azokat nevük elhangzásának sorrendjében. Elsőként felkérem dr. Kátai Németh Vilmos miniszter urat az esküokmány aláírására.

Országgyűlés a történelmi zászlók kivonulása előtt az ünnepélyes pillanatok lezárásaként kérem, énekeljük el a szózatot.

0: Tisztelt Országgyűlés, az ünnepélyes pillanatok végére értünk. Megköszönöm mindenkinek a részvételt. Tájékoztatom Önöket, hogy a tavaszi ülésszak következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint került majd sor. Köszönöm mindenki részvételét és munkáját. Az ülést bezárom.
1: Jobbra, balra! At! Lépés! In! Ui!